0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this
1: Mémelés.
2: Oké, szóval Jesus és cigizik, szóval ilyen nagyon bohémba van. És ja igen, és akkor rákészül egy ilyen nagyon extra ütésre, vagy gurításra, amikor így a háta mögött üt, félmesszerű. I call this move.
3: Hát, nem? Hogy ezt a lökést úgy nevezem, hogy... Hát ez most nincs rajta, de úgy mindenki tudja, hogy mi ez a

0: Mi van még?
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Csűr. A csűr vagy pajta a magyar népi építészetben a gazdasági épületek egy sajátos, építészeti jegyei alapján nem tipologizálható, csak funkcionálisan körülhatárolható típusa. Az az épület, amelyben hagyományosan a száros gabona cséplése folyt. Ilyen formán a csűr és a pajta hagyományosan elsősorban a paraszti gabonatermesztéshez kapcsolódó munkatér, és csak másodlagosan kiegészítő jelleggel rakodó helyiség. Szükségessége összefüggött a július-augusztusi csapadékos klímával, azzal az igénnyel, hogy a szemkényeire száraz, védett helyen lehessen végezni. A csűr és a pajta az egész Kárpát-medencében elterjedt, kivéve az Alföldet és a Kisalföld egyes területeit, ahol a nyári csapadékhiány mellett a szemkinyerés technikája sem a kézi cséplésben, hanem a nagy területigényű nyomtatáson alapult. A kézi cséplés gyakorlatának eltűnésével a csűrök tároló funkciója előtérbe került, illetve az állatok istállózás tatására is használták őket.
3: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg, vagy edd meg.
4: Zamatos, mint a lakmacsun.
5: Ilyen hangot ki a nyikorgós ajtó.
6: Most pedig következik egy wiki szócikk.
7: Enola Gay. Enola Gay volt a neve annak a B-29 Super Fortress típusú bombázó repülőgépnek, mely 1945. augusztus 6-án atombombát dobott Hiroshima városára. A repülőgép a géppilótája Paul Tibbets ezredes anyja Enola Gay Tibbets után kapta a nevét. A Little Boy kódnevű bombával a város központját célozták meg, és robbanása csaknem az egész települést elpusztította. Az Enola Gay a második atomtámadás során is bevetése került, mint időjárás felderítő repülőgép.
3: Lamacsun Rádió.
8: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter?

discuss this with you.

this place.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsony.hu/tag.
2: Ez itt a Lamacsony.
3: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
4: Lärm. Als Lärm oder auch Krach werden Geräusche, Schall, bezeichnet, die durch ihre Struktur, meist Lautstärke, auf die Umwelt, insbesondere Menschen, störend, Störschall, belastend oder gesundheitsschädigend wirken.
0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
6: Hátfájás.
7: Aktív életmódot folytat.
8: Mosogatógépben is mosható.
5: 1993-ban te voltál az első
0: zongort.
8: Élvezze hát az életet.
5: Hogy vagy mindenre képes?
9: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
10: Semmi sem víz kárban.
11: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsony Rádión?
11: Ön a legfontosabb a világon.
5: Már is benne van.
11: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
8: Ne feledje!
1: Lamacsony.hu/donate.
2: Ez itt a Lamacsony.
3: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Istár kapu. Az Istár kapu 1930 óta a berlini előázsiai múzeumban található, amely a Pergamon múzeumban kapott helyet.
0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Most pedig következik egy Wikiszócikk.
1: Tabula rasa. A fogalom története a filozófiában. Ezután az elmélettel a 11. században az iszlám filozófus Ibn Sina foglalkozott, a nyugati világban a neve Avicennaként ismert. Úgy gondolta, hogy az emberi intelligencia születéskor leginkább üres laphoz hasonló, és csak a lehetőség van jelen, hogy a tanuláson keresztül az egyén ismereteket szerezzen, a tudás a világ megismerése során bővül. Továbbá amellett érvelt, hogy az elme tartalmazza a lehetőséget a fejlődésre, ami az ismeretek megszerzésekor tudatosul is bennünk.

0: Rádió.
1: Na mi van még?
0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
3: Mémelés. How artist statement should be. És akkor egy faszi, aki ebből a...
1: Great British Bake Off-ból egy jelenet.
3: Aha. És akkor a srác mondja, hogy started making it, had a breakdown.
1: Bon appetit.
0: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
4: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Low battery, please charge.
1: 他把车来丢。
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu per donate oldalon.
3: Lamacsun.
2: Igen!

Lamacsó Rádió. Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát Kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa Klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú Rádió.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu.

0: Ez a lamecsú hangja.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. 1971. augusztus 27. szeptember 30. Budapesten rendezik meg a vadászati világkiállítást. Az év témái. Fontosabb külföldi nagylemezek. Black Sabbath, Master of Reality. 1971 a tudományban. November 15. Megjelenik az Intel első 4 bites mikroprocesszora, az Intel 4004 740 kHz-es órajellel.
4: Lamacsun Rádió.
0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
2: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet!

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

Ja, nachvertrouwen.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közfényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a pörög, ugye, így valahogy
2: van
1: így,
2: az
1: így
2: a
1: igen. És akkor egy csaj, a srác, Rose? A csaj, igen, Rose, a
2: Jack.
1: Leo, a Jack, meg a Rose megint, és akkor a Rose mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Radio Capital.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Tech felhő ajánló.

az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet, címek. Tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Üdvözlök minden kedves hallgatót! A Lamacsun Presents március 15-i külön kiadásán. Ez itt a Lamacsun Rádió, és én Lachma János vagyok. A Lamacsun Presents a rádió saját készítésű műsora, és mint ilyen, itt szoktuk bemutatni a számunkra fontos, szerintünk különleges, vagy nekünk értékes, általában egyedi és egyszeri előadásokat. A mai adásunknak a címe 23 Petőfi vers elszavalása, a szavaló művész, az előadó pedig Vörös Vilma, aki küldött nekünk egy üzenetet, amit mindjárt lejátszunk a kedves hallgatóknak, de előtte egy rövid bemutató. Vörös Vilma, később Hegymegi Jánosné, Felső Gallán született 1923-ban. Hosszú, majd 60 éves karrierje során Sajó Szentpéteren és Akteleken és Budapesten is dolgozott, mielőtt nyugdíjba vonult volna. Ennek közel 40 éve, és most 100 évesen úgy döntött, hogy előadó művész lesz. Megtanult tehát Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára 23 darab Petőfi verset. Ezeket egy huzamban és fejből szavalta el nekünk, egy igazán változatos listát ráadásul, amit a szerkesztőségünk mindjárt előkeresésbe olvasunk, hogy mi fog elhangozni. Na már meg is szereztük azt a bizonyos papírt. Tehát 23 Petőfi Sándor vers sorjában a következők lesznek. 1. Jövendülés, 2. Távolból, 3. Érik a gabona, 4. Befordultam a konyhára, 5. Füstbe ment terv, 6. Est, 7. Faleszek ha, 8. A magyar nemes, 9. Ereszkedik le a felhő, 10. Fekete kenyér, 11. Reszket a bokor, 12. Egy gondolat bánt engemet, 13. Szabadság szerelem, 14. A Tisza, 15. Szeptember végén, 16. Pató Pál úr, 17. Falu végén kurta kocsma, 18. A puszta télen, 19. Anyám tyúkja, 20. Nemzeti dal, talpra magyar, 21. Szülőföldemen, 22. Itt van az ősz, itt van újra, és 23. Kereszt úton állok. Most pedig lejátszanánk Vörös Vilma beköszönő üzenetét, és aztán elindul a verses futam. Köszönjük szépen, és boldog ünnepnapot kívánunk mindenkinek mindenfelé. Vivát! És itt vannak a gombok.
4: Igen. És azt kell neked megnyomni?
3: Már megnyomtad.
4: Igen.
3: És most megy a felvétel. Úgyhogy mostantól kezdve bármikor elkezdheted a jövendüléssel.
4: Igen.
3: Már megy a felvétel, de nem...
4: Na és akkor most mondjak valamit előtte, vagy nem mondjak semmit?
3: Amit csak szeretnél.
4: Nem tudom, hogy akik hallják, hogy gondolják, hogy az ember sokszor elégedetlenkedik a sorsával, és hát én is nagyon nehezen vállaltam azt, hogy nem látok, és soha nem lehet tudni, hogy a Jóistennek milyen célja van azzal, hogyha az emberre valami nehézséget nyújt. És soha nem jutott volna eszembe, hogy verseket tanuljak, ha én keresztelként tudok fejteni, vagy tévét tudok nézni. De mivel ezek már nekem nem jutnak osztályrészül, hát így a barátaim segítségével megtanultam a verseket. És tekintettel arra, hogy ebben az évben Petőfinek van az évfordulója, és mivel Petőfi is 1820-ban született, én 1923-ban születtem, hát 2023-ra megtanultam 23 Petőfi verset. És ezt szeretném megosztani velük. Akkor Petőfi Sándor, jövődő és telefon.
3: Még jó, hogy nem kezdted el.
4: Igen.
3: Pont jókor.

0: Na, ez durva.
1: Na. Adja csak.
0: Kikapcsolt.
2: Igen, jól lenyomtad. Na. Szóval, Petőfi.
0: Na, akkor mondom.
2: Jó.
0: Petőfi Sándor, jövendőlés. Mondád anyám, hogy álmainkat éjjente festi égi kéz. Az álom ablak, melyen által lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet. Nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyi növének, s átröpültem a levegőt, a végtelen. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye, örvendesz. Hosszúra nyújtja érted Isten, álmodnak boldog titka ez. És nőtt a gyermek. Lángra lobbant melegkeblén az ifjúkor, s a dal malasztos enyha a szívnek, midőn hullámzó vére forr. Lantot ragadt az ifjú karja, lantján akadta érzetét, dalszárnyon a láng érzemények madárként szálltak szerte szét. Égig röpült a bűvös ének, lehozta a hír csillagát, és a költőnek sugarából font homlokára koronát. De méreg a dal, édes méze, s mit a költő a lantnak ad, szívének mindenik világa, értéből egy-egy drága nap. Pokollá lett a láng érzemény, s ő a lángban martalék. A földön őt az életfának, csak egy kis lángja tartja, ága tartja még. Ott fekszik ő halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke, s hallá, mint a szülő bús ajka, kínjának hangján rebege. Halál, ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút. Soká ígérte éltetni őt az ég, tán az állam is hazud. Anyám, az álmok nem hazudnak. Takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő fiadnak, anyám soká örökkön él.
2: A következő a listán az a távolból.
0: Igen.

Petőfi Sándor távolból. Kislak áll a nagy Duna mentében. Ó, mi drága el a kocska nékem! Könyben úszik két szemem pillája, valahányszor emlékszem reája. Bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik. Vágyaimnak sólyom szárnya támadt, s odahagytam őslakom s anyámat. Kínok égtek a szülő kebelbe, hogy búcsúmnak csókrát ráleheltem. Kinyalángi el nem aluvának, jéggyöngyétől szeme harmatának. Mint ölelt át leszkető karával, mint marasztott esdeklő szavával. Ó, ha akkor látok a világba, nem marasztott volna tán hiába. Szép reményünk hajnal csillagánál, a jövendő tündérkert gyanánt áll. Csak midőn a tömkelekbe lépünk, bemészre gyászos tévedésünk. Engem is, hogy csillogó reményem biztatott csak, minek elbeszélnem. De mióta járom a világot, bolygó léptem száz tövisre hágott. Szép hazámba ismerősök mennek. Jó anyámnak tőlük mit izenjek? Szóljatok be földiek, ha lészen utazástok háza közelében. Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, mert fiának kedvez a szerencse. Ó, ha tudnám, mi nyomorban élek, megrepedne szíve a szegénynek.

0: Ez egy kis rövid.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor, Érika Gabona. Érika Gabona, melegek a napok. Hétfő virradóra aratásba kapok. Érik szerelmem is, mert forró a szívem. Légy te aratója, édes egyetlenem. Petőfi Sándor, befordultam a konyhára. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára. Azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy odabent szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, lobogott is, ahogy rakta. Jaj, de hát még szeme párja, annak volt ám nagy a lángja. Én beléptem, ő rám nézett, alig ha meg nem igézett, égőpipám kialudott, alvó szívem meggyulladott.

0: Petőfi Sándor füstbe ment el. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn egy bölcsöm rígatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni játszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Fölteszem mindig a kezem, ha vége van, hogy tudod, hogy vége.
1: Igen, nagyon jól csinálod. Pont ezen gondolkodtam, hogy ezt milyen profin kitaláltad.

0: Ez is egy ilyen kis kedves.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor, az est. A nap lement, eljött a csend. Szellőzött felhők között merengbe jár a holdsugár, mint rom felett a képzelet. A városi nem élvezi, falun keresd, mi szép az est. Utcára mél leány, legény, dalolni kezd. Halván a neszt, dalol vele a fülmile, lágy éneket, alom meget. A kert alól furulya szól. A pásztor ott tüzet rakott, s míg elterül a tűz körül, s megszólal a bús furulya, ökre, lova, jár tétova, és harmatos fület tapos. Eközben a kert ajtaja halkan kinyíl. Miként a nyíl, oda suhan, víg boldogan a pásztor, és van ölelés, van csókolás, mert ki volna más, ki megjelen, mint szép híve. Mulassatok ti boldogok, miért köztetek nem lehetek?

Petőfi Sándor. Fa leszek, ha fának vagy virága. Ha harmat vagy, én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényünk egyesüljenek. Ha leányka, te vagy a mennyország, akkor én csillaggá változom. Ha leányka, te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom.

0: Petőfi Sándor, a magyar nemes. Őseinek véres kardja, magasan függ Rosda Marja. Rosda Marja nem ragyog, én magyar nemes vagyok. Munkátlanság csak az élet, van életem, mert henyélek. A paraszti a dolog, én magyar nemes vagyok. Jól készíts paraszt az utat, mert hisz a te lovad vontat, csak nem járhatok gyalog, én magyar nemes vagyok. Tán a tudománynak éljek, a tudósok mind szegények. Nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok. Van igaz egy tudományom, ebben párom ritkán látom. Enni, inni jól tudok, én magyar nemes vagyok. Mit törődöm a világgal, a világnak száz bajával? Majd elmúlnak a bajok, én magyar nemes vagyok. Ősi jó, milyen jó, hogy nem adózom. Gazdaságom van, de nem sok. Van adósságom, de sok. Én magyar nemes vagyok. Ősi joggal, ősi házban, éltemet, ha elpipáztam, mennybe visznek angyalok, én magyar nemes vagyok.
1: Bravo!

0: Ereszkedik le a felhő.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor írta. Ereszkedik le a felhő, hull a fára őszi eső. Hull a fának a levele, mégis szól a fülemüle. Az idő, az óra, ezt mindig eltéveztem, kezdem előről.
1: Jó. Jó.
0: Ereszkedik le a felhő, Petőfi Sándortól. Ereszkedik le a felhő, hull a fára őszi eső. Hull a fának a levele, mégis szól a fülemüle. Az óra jó későre jár. Barna kisjány, alszol-e már? Hallod-e a fülemülét, fülemüle bús énekét? Záporeső csak úgy szakad, fülemüle csak dalolgat. Aki bús dalát hallgatja, megesik a szíve rajta. Barna kislány, ha nem alszol, hallgasd, mit e madár dalol. E madár az én szerelmem, az én elsóhajtott lelkem. Petőfi Sándor, Fekete kenyér. Miért aggódol, lelkem jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincsen idehaza, tán fehéret kenyérrel él fiad. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon jobb ízű én nekem, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér.

Tetőfi Sándor, reszket a bokor. Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsin kis leányka, te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Tele van a Duna, tán még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz rózsaszálam? Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De hogyha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
3: Chrome Stratford.
4: The night. 4 o'clock in the afternoon.

0: Milyen hangot ad ki az Illuminati?
1: Petőfi Sándor, egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, melyet a titkos féreg fogarág. El múlni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne így halált adj, Istenem, ne így halált adj én nekem. Legyek ha fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész szakít ki tövestől. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe, eget földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép, jármát megunván síkra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal, a zászlókon eme szent jelszóval világszabadság, s ezt elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott essem el én a harc mezején, ott folyjon az ifjú vér ki szívemből, s ha lelkem örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéli zörej, a trombita hangja, az ágyú törej. Holttestemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság.
2: Bravo! A következő a szabadság

0: hosszú.
1: Így van.
0: Petőfi Sándor, a Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja keverébe. A folyó, ó simán, oly szeriden ballagott le parttalan medrében, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Sima tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépei csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga fő egy szőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok hevertek. Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő, benne már homály van. De az alkony üszköt vett fejére, s olyan, mintha égne, folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján mogyoró, s rekete bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon át látni távol kisfalucska tornyát. Régi órák, szép emlékeképpen, rózsafelhők úsztak át az égen. Nagy messzebbről rám merengve néztek, ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj, az ünnepélyes csendben egy madár csak néha füttyentett be. Nagy messziről a malom zúgása olyan volt csak, mint szúnyog dongása. Túlnam vélem, áttelemben éppen pórmenyecske jött, korsó kezében. Korsaját még telömerítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ott a némán mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétül. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, s mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, s lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva, félszendergésemből, térrege, térredert harang zúgása vert föl. Jön az árvíz, jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.
1: Éljen, éljen. Ez nagyon hosszú ez a vers, és nagyon...
0: De szép.
1: Hát ez egy, igen, egy hosszú történet.
0: Igen.
1: A következő az a szeptember végén.
0: Igen. Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli virágot? Már hó takar-e el a bércitetőt? Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár

még benne virít az egész kikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Elhull a világ, eliramlik az élet. Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide! Ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem omolsz-e síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, tette, mimre könyvezze borítasz-e szempedelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi pátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszt. Én följövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörölni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, se szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret.

Petőfi Sándor Patópálul. Mint elátkozott királyfi, túl az óperencián, él magában, falujában, Patópálul mogorván. De más lenne itt az élet, ha egy ifjú feleség, közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Romladozó félben a ház, hámlik le a vakolat. A szél egy darab födéllel már tud Isten, hol halad. Javítsuk ki, mert ma holnap padlásról néz be az ég, közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Puszta a kert, ehelyett a szántóföld szépen virít. Termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Mit henyél itt ez a sok béres? Mit henyélnek az ekék? Közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Hát a mente, hát a nadrág úgy megritkult, olyan ó, hogy szúnyoghálónak is már csak szükségből volna jó. Hívni kell csak a szabót, a posztó megvan véve rég. Közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Életét így tengi által, bár apái nékie, mindent oly bőven hagyának, soha sincsen semmije. De ez nem az ő hibája, ő magyarnak születék, s hazájában ősi jelszó, ej, ráérünk arra még. Petőfi Sándor falu végén kurta kocsma. Falu végén kurta kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték. Benne hallgat a sötétség, de a kocsma bezzeg hangos, munkálódik a cimbalmos, a legények kúrjongatnak, szinte rengbelé az ablak. Kocsmárosné, aranyvirág, ide a legjobbik borát, vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon, ne zugjatok olyan nagyon. Azt izeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy. Ördög bújék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány! Csak azért is, ha mindjárt, az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

0: A puszta télen.
1: Uh-huh.
0: Petőfi Sándor verse. Ej, mostan pusztám igazán a puszta, mert ez az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséleni, s a sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs itt kinn a nyúgnyáj, mél a korompjával, se a pásztorlegény kesergő szípjával. A malnos madarak mind elnémultanak, nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsi kis tücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövidlátó már öregkorától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyhó és a csőszáz. Csendesek a tanyák, a jószág bent szénáz, s mikor vájú elé hogy hajtják este felé, egy-egy bozontos bústinó elelbődül. Jobb szeretne inni kin a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról, és a küszöbre teszi. Megvágja nagyjából, a csizmaszárából pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákó. Oda-oda néz, nem ürese a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak. Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítják, senki sem veti feléjük a rudat, hova söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Az egyik fenn a légben, magasan kavarok, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik tőle a hó, mint a tűzkő, harmadik velük birkózni szemközt jő. Alkonyattáj, ha fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök terepülnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjj szállásra prüsszögve visz a ló, háta mögött farkas, teje fölött holló. S mint kiűzött király országa széléről, visszapillent a nap a föld pereméről. Visszanéz még egyszer mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határra, leesik fejéről véres koronája.
1: Azt a mindenit!
0: Ez szép volt, ugye?

0: Igen, az a kedves.
1: Na.
0: Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Hely, mi a kő? Csúkanyóként a szobába lakik itt benn. Lám csak jó az Isten jótád, hogy fölvitte a kent dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszel. Eszébe jut kotkodákról, s nem meri ki a szobából. Dehogy veri, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kiskirály sem él jobban. Ezért aztán tyúkanyóhát, jól megbecsüljeken magát, iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsa kutyánk, hegyes füled, hadd beszéljek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa, kedvet ne kapj a tyúk húsra. Élj a tyúkkal barátságba. Anyám egyetlen jó szága.

Petőfi Sándor, nemzeti dal. Talpra magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig kárhozottak, ősapáinkig szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Tényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, s mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.

0: Petőfi Sándor szülőföldemen. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha az ajkám dalával von tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár, cselebogár, sárga cselebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, s mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely, azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár, cselebogár, sárga cselebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássa. Foglaljatok helyet itt mellettem, hagy feledem el, hogy Pécsi lettem. Hogy vállamon 25 év van már, cselebogár, sárga cselebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpked gondolatom. Teregeti a sok szép emléket, mint méh a világról a mézet. Minden régi, kedves helyedbe jár, cselebogár, sárga cselebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok fűszfasípot fújva. Lovagolok szilaj, nádparipán, rájuhoz még, lova mindig híván. Megitattam. Dilovam, dibetyár, cselebogár, sárga cselebogár. Megkondul az efseli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dajkám, az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, s fél álomba vagyok már, cselebogár, sárga cselebogár.
1: Bravo, bravo!
0: Ez szép volt.
1: Ez nagyon szép volt, és nagyon szépen mondtad el,

0: Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Részlet. Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. Valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak fáradt ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad, reggele a kikelet. Aludjál hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, melyekben legnagyobb kedvet telik.
1: Nagyon jó.
0: Na és akkor most elmondom ezt a keresztutat.
1: Jó. Akkor ez a hetedik volt, ez a Keresztúton állok.
0: Igen. Petőfi Sándor, Keresztúton állok. Keresztúton állok, merre tartsak? Ez keletre néz, az nyugatnak. Bármerre is megyek, mindegy nekem, mindenütt szomorú az életem. Miért is nem tudom, hol vár a halál rám, hogy egyenesen azt választhatnám. Igazság szerint
1: bravo.
0: Nem lenne rossz végének.
1: Nem.

0: Lamacsó Rádió.
1: Lamacsó Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
0: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
4: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!
2: Kelsey!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban! Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytat.
5: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
2: izomgörcs.
5: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
5: Semmi sem víz kárba.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje.
1: Lamacsun.hu/donate.
7: És azt jól tudjuk, hogy egy éhes férfi embernél rosszabb nincs.
8: Így van, ideges és feszült.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show. Lachmacun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsony.hu/tag. Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsun.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun rádió.
2: Na mi van még?
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangtad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

with you. That's all I ever wanna do. Oh, oh, baby.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
1: Mémelés. Let's try that again, but this time good, mondja David Lynch, és belekiabál ebbe a filmes ilyen megafonba.
3: Igen,
1: a forgatás. Igen. A kép címe, a sztori, Me Every Morning When I Wake Up.

0: Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
2: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Fú, viszont most már az egész kerület hall engem, eddig csak itt hallottak egy páran. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Piringer Patrícia vagyok, az Off Biennale egyik munkatársa. Ketten vagyunk itt az egész stábból, egyébként kb. Ez a, nem tudom, 5%-a az egész csapatnak. Mindannyiunk nevében nagyon örülök, hogy ennyien támogattatok már most is minket, és ha minden igaz, akkor velünk fogtok bulizni egész este. Nagyon nehéz pár mondatban elmondani azt, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy most itt vagytok velünk, hogy támogattok minket, vagy hogy végig bulizzátok velünk remélhetőleg az estét. Röviden az Offról. Szerintem, aki nézi ezt az adást itt a Facebookon, mindenki ismeri az Offot, de tudjátok, mi egy civil szervezet vagyunk, művészettel foglalkozunk. Ez lett volna a harmadik alkalom, hogy egy 6 hétig tartó kortárs művészeti fesztivállal bemutatkozunk Budapesten, erősítve a magyar kortárs művészeti szcénát, illetve annak a nemzetközi reprezentációját próbáljuk elősegíteni. Az ismert helyzet miatt ezt egy évvel el kellett halasztanunk, de azt hiszem, hogy ennek az egésznek nem mi vagyunk az igazi vesztesei, hiszen mi itt vagyunk, egészségesek vagyunk, és nem a frontvonalban dolgozunk, sőt, a támogatóinknak hála, egy év múlva megrendezzük a fesztivált. A jelenlegi esetben, illetve most ebben a pillanatban viszont itt vagyunk a Gólyában, akiknek szeretném azonnal megköszönni, mielőtt elfelejtem, hogy befogadtak minket, a Gólyán belül pedig a rádiónak, a Lakmacsú Rádiónak. Most tudtam meg, hogy egy török pizza, de hát eddig ezek mindegy, nagyon vicces. Nagyon szeretném megköszönni nekik és a DJ-knek, akik ma este fellépnek, hogy vállalták ezt a nem kis áldozatot. Nem azért, mert hogy itt állnak 3 órát vagy 1 órát, hanem azért, hogy ebben a helyzetben eljöttek, itt vannak, felkészültek. És hogy miért vagyunk ma este itt? Ugye az adománygyűjtésre tettük a legnagyobb hangsúlyt, de valójában mi, akármi is történik most a világban, azt gondoltuk, hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma nyitottuk volna meg ezt a 6 hetes fesztivált, amiben mi rengeteg energiát tettünk. Nagyon sok energiát tettünk bele. És azt gondoltuk, hogy nem csak valami ellen lehet menni, hanem valami mellett is lehet fellépni, tüntetni, mellé állni, összefogni, a közösséget pedig erősíteni. És ezért vagyunk ma este itt, és szeretném, hogyha jól éreznétek magatokat, támogatnátok minket, és egy igazi klasszik konyhabulit csinálna mindenki. A Zoomon lehet csatlakozni, szeretném látni, hogy legalább egy páran jól érzik magukat, de úgy komolyan jól érzik magukat. És most átadom a szót egy pár másodpercre a kollégámnak, Gideonnak, aki egyébként az ötletadója az egész sztorinak, és aki kitalálta, összeszedte az egészet, hogy ő is mondjon pár mondatot erről az egészről, hiszen ő ráadásul nem csak most szervezőként van itt, hanem művészként is, aki aztán nem tudta végül megvalósítani a projektjét.
1: Sziasztok, én Horváth Gideon vagyok, én is a kommunikációs stáb tagja vagyok az Offban. Ma este nyitnánk meg ugye ezt a biennálét, ami 5 héten keresztül tartana. Amit tényleg nagyon fontosnak tartunk, az az, hogy ebben a helyzetben nem szerettünk volna teljesen némák maradni, hiszen az Offnak ez az egész helyzet csak erősíti a témáit, vagyis nagyon felszínre hozza. Nagyon örülünk, hogy a Lakmacsun Rádió befogadta ezt az adást, és technikailag végtelenül profin támogatta, és támogatja. Illetve fel fog lépni ma 4 zenész, 4 DJ-szettel. Az első Szabó Gosheven Bálint lesz, aki egy ambient szenttel kezdi a bulit, majd jön Lázár Gábor, majd Grillus Ábris, és végül Borsos Lőrincék zárják a bulit, ők egy egészen különleges performanszal készülnek. Nagyon-nagyon sok óvintézkedést tettünk, mindenki fertőtleníti folyton a kezét, tehát hogy próbáljuk nem veszélyeztetni a résztvevőket, de ahogy a Patrícia is mondta, ez egy elég nagy bevállalása mindenki részéről, és kérjük, hogy aki megteheti, az vegyen egy jelképes belépőt a bulira egy adománnyal a közkamra kampányban, amit az Adjuk Összén találtok meg. Teljesen meg vagyunk döbbenve egyébként, hogy pár nap alatt elértük a gyűjtés felét, de hogyha ennél tovább is tudunk menni, még annál több háztartásnak tudunk segíteni a PAD Alapítvány nagyon áldozatos munkájával, akik mi most igazából csak összegyűjtjük ezt a pénzt veletek, de hát ők lesznek azok, akik a terepen ezt majd valahogy menedzselni fogják. Erről is biztos tájékoztatni fogunk titeket, és hát csatlakozzatok a Zoom partihoz is, ami nem sokára már teljesen jól fog működni, és köszönjük, hogy velünk vagytok.

I'm gonna do what you want.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsún.
2: Szereted?
3: A
2: kísérletező?
3: Zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Az?
2: Experimentál.
3: Teg.
2: Experimentál.
3: Teg.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A
3: műfajban.
2: Például
3: Donát Kacsa
2: Klub,
3: Kacsa Klub,
2: Paika,
3: vagy
2: Havi
3: Zaj
2: műsoraink.
3: Lamacsú Rádió.
4: Mémelés.
5: Ez egy dal egyébként. És ez arról szól, hogy ez a faszi ilyen nagyon magas hangon így visítva ordít így a számon, tehát így hangkiadással ugye a denevérekhez az ilyen visszaveréssel. És most gyorsan megpróbálom berakni a zenét is itt, hogy lásd. Nagyon, nagyon deep rétegei vannak ennek.
4: De ugye ez egy frankó szám. Ki a faszi?
5: Kirin J. Kalinan. Na mi van még?
6: Lamacsú Rádió.
3: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Vietnám és Wales nemzeti himnuszait egyszerre.

0: A Macsó Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: Most pedig következik egy wiki szócikk.
3: A nők szultanátusa. Ennek az érának a kezdetét a történészek 1541-től datálják, amikor a régi szultáni palota leégett, egyes feltételezések szerint nem véletlenül, és Hürrem szultána áttette székhelyét a Topkapi palotába. Ezzel végleg megerősödött pozíciója, és örökre beírta nevét a történelembe, mint az Oszmán Birodalom egyik legerősebb asszonya. Írét és hatalmát egyedül Köszem szultána tudta utolérni, aki kétszer is uralkodott válideként, ráadásul a birodalom kormányzójaként is hatalmat gyakorolt.
1: Lamacsú Rádió.
4: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
5: És hogyan tudnak támogatni titeket?
4: A lamacsun.hu/donate oldalon.
5: Lamacsun?
4: Igen!
1: Na mi van még?
6: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Feröer, Fidzsi, Finnország, Flandria, Franciaország és Francia-Polinézia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Dalmacsú Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Mémelés. Art people gossiping like. Szóval a művész emberek így pletyiznek. És egy óriási nagy duzzasztó gát szitu, ami nem áttört, hanem ott ilyen kontrolláltan így át van, így zubog ki a víz. És I should not say this, but...